Jehoshaphat ekai se mumma anyuto woni nyenyim na nyuma awuto yenyim se bunyi nyame aye na nehumo bro.